0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Everybody's bouncing in the club, boys looking so fly. Work it out, break it down, can you feel it?

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állat Csontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészölyvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a

bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békéscsabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Géci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Országos szakmai díjat kapott a megyei könyvtár fiatal munkatársa. Arany minősítést szerzett az Aktív Iskola programban a Lencsési Általános Iskola. Mézes hagyományok és fogadhajtó verseny volt dobozon. Már is mondom a részleteket. Földesi Csenge 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtár munkatársaként, és idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség ítéli oda minden évben. A fiatal könyvtáros elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára a díj, amelyet nem általános jelölési folyamat, hanem pályázat útján lehet elnyerni. A részvételhez több feltételnek is meg kellett felelni. Volt egy hivatalos jelölés, amelyet a könyvtár igazgatója Juhász Zoltán tett meg. Továbbá a pályázónak 35 év alattinak kellett lennie, és legalább 3 éve könyvtári intézményben kellett dolgoznia. Mivel Csenge 2023. áprilisa óta tagja a könyvtár csapatának, ez a kritérium idén teljesült. A pályázaton 2 kategóriában lehetett indulni, egy szakmai témájú, még nem publikált írás kidolgozásával, vagy egy konkrét projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstrakt című könyvtári podcast bemutatásával nevezett. Az írásos pályamű helyett végül kisfilm készült, amelynek elkészítésében vőlegény Rozsnyai Endre segítette. A könyvtáros felidézte, hogy miután tavaly Kecskeméten elvégezte a segédkönyvtárosi képesítést, korábban a magyar nyelv és irodalom szakon tanult, sokkal mélyebben értette meg a könyvtárosi hivatás lényegét. Úgy fogalmazott, hogy a podcast alapja a könyvtári gyűjtemény, és szeretné, ha a kultúra és a könyvek jelentenék a műsor kiinduló pontját. Az adások 2 fő kérdéskör épülnek, melyik könyv volt hatással a vendég életére, illetve pályájára. Bár a beszélgetések látszólag irodalmi témájuk, egyetlen óra alatt gyakran politikát, hitet és világnézetet érintő gondolatok bontakoznak ki. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast nem csupán az ő munkája, a műsor a könyvtári kollektíva közös eredménye, amely mögött jelentős háttérmunka áll. Informatikus kollégái Nagy Levente és Baukó János pedig segítenek az eszközök összeállításában, az első próbaanyagokat pedig Kertész Zoltán igazgató helyettessel vették fel. Hozzátette, ahhoz, hogy napközben vendégekkel beszélgethessen, elengedhetetlen kollégái támogatása, akik ilyenkor helyettesítik. Úgy fogalmazott, hogy a díj a könyvtár közös sikere is. A Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezésében az Aktív Iskola programban jelenleg 606 intézmény vesz részt országszerte. A Békés Csabai Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2024-25-ös tanévben csatlakozott a programhoz, amely azóta az iskola egyik kiemelt rendezvény sorozatává vált. A program sikerességét jól mutatja, hogy az intézmény az első tanévben megszerzett klubtagsági szint után a 2025-2026 hatos tanévben már az arany minősítéshez szükséges feltételeket is teljesítette. Ennek köszönhetően az iskola számára milliós nagyságrendű támogatási lehetőség nyílik sporteszközök beszerzésére, valamint a tanulók és a pedagógusok számára szervezett élményprogramokra. Az Aktív Iskola program szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállalt Mariknő Püski Zsuzsanna pedagógus. Az elismerést Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, valamint dr. Kay Mónika, a program szakmai vezetője adta át a szintet teljesítő intézmények képviselőinek a Várgesztesen megrendezett Aktív Iskola Pedagógus Fesztiválon július 1-e és 2-a között.

0: Az ökotudatos életmód iránt érdeklődőket várják július 7-én kedden a Meseházban, ahol egy közös alkotó napon saját újrahasznosítható textil termékeket készíthetnek el a résztvevők. A workshopot Sárközi Mária, az Alkos ne halmozz csoport vezetője tartja. A résztvevők egy ökoszatyrot, egy gyümölcsös hálót és egy kenyeres zsákot varhatnak meg, miközben megismerkedhetnek a környezetbarát hulladék csökkentő megoldásokkal. A szervezők minden szükséges alapanyagot és eszközt biztosítanak, így azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs varrógépük, vagy még nem próbálták a varrást. A program két turnusban zajlik, mindkét időpontban legfeljebb 5 fő részvételével. A részvételi díj 2000 forint, előzetes regisztrációra pedig a Meseház közösségi oldalán a Varjunk Együtt eseménynél van lehetőség. A szervezők célja, hogy a résztvevők egy kellemes közösségi program keretében készítsenek praktikus, többször használható textil termékeket, amelyekkel a mindennapokban is csökkenthető a műanyag hulladék mennyisége. 18. alkalommal rendezték meg hétvégén a Dobozi Mézes Fesztivált, ahol a kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny is várta a látogatókat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, és mára a térség egyik meghatározó gasztrokulturális eseményévé vált. A fesztiválhoz személyes történet is kapcsolódik. Bálint Gergely fiatal dobozi méhész elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett el méhészkedni. Akkoriban még kevesen foglalkoztak a településen mézte termeléssel, mára azonban jóval többen dolgoznak a szakmában, ami szerinte valódi érték. A rendezvény jelentőségét erősítette Földesi Zoltán Békés Csabáról érkezett méhész is, aki a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel. Úgy fogalmazott, hogy a megyében nem találkozott még ehhez hasonló ilyen jellegű eseménnyel. A standoknál különféle méhészetek és egyesületek termékei sorakoztak, mindegyik minőségi munka eredménye. A vásári hangulat sem maradt el, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat a dobozi méhész fesztiválon. A megnyitón Köves Mihály doboz polgármestere arról beszélt, hogy a település lakói büszkék hagyományaikra és gasztronómiájukra. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál színes program kínálatával igazi találkozási pont és közösségteremtő esemény. A Mézes Fesztivállal egy időben indult a fogadhajtó verseny is, ahol fényes lovaskocsik és erőtől duzzadó paripák várták a rajtot jelző csengőszót. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyűzenei koncertek is helyet kaptak. Megtelt élettel Békés Csaba Szent István tere, ahol a kétnapos Csabai Napok programok első állomásai várták az érdeklődőket. Szombaton délután a gyerekeké volt a főszerep, a hagyománygyőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, sokakat pedig a hagyományos Csaba szeret osztás és kolbászkóstoló vonzott, amelyeknél hosszú sorok alakultak ki. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy a rendezvény sorozat néhány éve azzal a céllal indult, hogy a város eredeti nevére emlékeztetve közösségi élményt kínál a Békés Csabaiaknak. Elmondta, hogy a település egykor Csaba néven szerepelt, ezért döntöttek úgy, hogy július elején Csaba nappal ünneplik a várost. Idén vidám kétnapos családi programmal készültek, amelyet elsősorban a gyerekekre szabtak, de a Hungária Tribute koncert is sokaknak nyújtott esti kikapcsolódást. Hozzátette, hogy örömteli, hogy az időjárás is kedvezett, így már délután sokan érkeztek a térre. A gyerekeket idén is várta a Békés megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere. Tóth Ágnes az egyesület munkatársa elmondta, hogy minden évben olyan foglalkozásokkal készülnek, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. Régi játékokat, körhintát és kézműves tevékenységeket vittek a térre. Lehetett részből medált készíteni, gyöngyöt fűzni, nála pedig nemezgyűrű készült gyapjúból és gyöngyből. Olyan feladatokat választottak, amelyek gyorsan elkészülnek, ez motiválja a gyerekeket és a szülők is élvezik, hogy a régi mesterségeket is megismerhetik. A Csaba szeret osztása idén is az egyik legnépszerűbb programelem volt. A sütemény hosszú sorokban várakoztak a résztvevők, miközben jó hangulatban beszélgettek a főtéren.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjeles házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még nem. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjeles ház állt valamikor. Biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben. Beköltözni, én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek meg azért tudták, hogyha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést a mai névnaposokról. Ne feledkezzünk el, boldog névnapot az Elláknak és a Jenőknek. Indul a mai műsor. Csinál!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Osszuk be hatékonyan a mai munkaidőnket a timeboxing, vagyis az idődobozolás módszerével, amelyet a világ legsikeresebb menedzserei is alkalmaznak. A technika lényege, hogy a feladatok puszta felsorolása helyett minden egyes teendőhöz rendeljünk hozzá egy fix, előre meghatározott időkeretet a napunkban. Például 9-től fél 10-ig kizárólag e-mailek megválaszolásával foglalkozunk, vagy elintézzük a legfontosabb telefonhívásokat. Ez volt a mai nap indító tipp.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Hozza ma született híres embereket. Mai napi születésnapját a Golden Globe díjas amerikai színész, Footloose és az Apollo 13 sztárja Kevin Bacon, illetve szintén ezen a napon született a népszerű amerikai színésznő, a Tutti Gimi és a Chicago PD sorozatokból ismert ma születésnapos Sophia Bush. Ők voltak a mai nap köszöntöttjei, most vissza a dologhoz. We go to-

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, de a következőben is itt vagyok még önnel. Rádiózunk együtt a reggeli legnagyobb hajszában is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közép-európai feszültségekkel és határozott különvéleményekkel kezdődött az ankarai NATO csúcs találkozó, amely előtt Robert Fico szlovák miniszterelnök világossá tette, hogy országa nem ad pénzt Ukrajna katonai támogatására. Pozsony ugyanakkor továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani, a NATO főtitkára pedig megerősítette, hogy a zárónyilatkozat nem kötelezi a tagállamokat a fegyverszállítások finanszírozására. Csehországban eközben belső hatalmi harcok borzolják a kedélyeket. Andrej Babic cseh miniszterelnök a feszültségek mellett arra is számít, hogy országa komoly kritikákat kaphat Ankarában a védelmi vállalások elmaradása miatt.

0: alaptörvény módosítás, amely szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés és a modern közigazgatás szimbolikus korlátja. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a közigazgatásnak a magas színvonalú szolgáltatás ad tekintélyt, nem pedig a történelmi díszlet. Az elnevezések visszaállítása összesen 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Unokázós csalások felderítésén dolgozó Békés megyei rendőrök fogtak el egy román állampolgárságú nőt, aki a gyanú szerint szatyorszámra vitte el az aranyat és a pénzt a becsapott emberektől. Az utóbbi időben országszerte és Békésben is több olyan bűncselekmény történt, amikor megtévesztett emberektől azt kérték, házuk kerítésére vagy kapujára akasszanak ki pénzt és értékeket. Békés Csabán egy 78 éves nőtől 7,5 millió forintnyi megtakarítást loptak el azzal a hazugsággal, hogy a fia autóbalesetet okozott és óvadékra van szükség. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt és tovább nyomoz a bűntársak azonosítása érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gyengén felhős napos idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Dobozon több helyen aszfaltoznak, ahogy Sarkad és az országhatár között is, itt félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalomsávot ezért lezárnak. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor második órája rajtól most elhozom az autózás és a munkába menet közben is a hasznos infókat és a jó zenéket. Rádiózunk együtt, szép reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Wachowski Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri Borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap is a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a nagy reggeli rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai István malom volt az egész délalföldi régió legelső gőzmalma, amelyet 1853-ban alapítottak, és monumentális épület együttese a helyi modern iparosodás legfontosabb szimbólumának számít mind a mai napig. Ez volt a mai nap érdekessége, most vissza a dalokhoz.
1: Ez a Csaba.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Csökken a felhőzet, később gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
6: Egy biztos, mi maradunk.
5: Csaba Rádió.
7: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb beszámolók szerint az Európai Unió új rendelete alapján a hivatalos olyan is kötelezővé válik minden digitális szolgáltatónál az úgynevezett egykattintásos lemondás, vagyis a one click cancel gomb bevezetése. A szabályozás célja, hogy véget vessen annak a gyakorlatnak, ahol a különböző streaming platformok, szoftverek és online újságok előfizetéseit szándékosan bonyolult, több lépcsős menürendszerek mögé rejtve lehetett csak megszüntetni. Szerintem egyébként egy jó hasznát vehetjük annak, hogyha vannak felesleges, mondjuk egyébként nem használt előfizetései az embernek, akkor egyel könnyebben lehet majd talán ezeket lemondani, mert tényleg azért hát hajlamosak voltak huncutkodni a szolgáltatók ebből a szempontból. Most vissza a dologhoz, jó reggelt!

0: time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
3: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjáró épül. Dobozon több helyen aszfaltoznak, ahogy Sarkad és az országhatár között is, itt félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalomsávot ezért lezárnak. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Sokan gondolják, hogy bármilyen megfázásra vagy influenzára megoldás jelenthet az antibiotikum, valójában azonban a vírusok ellen az antibiotikumok teljesen hatástalanok. Ezek a gyógyszerek kizárólag a baktériumok ellen működnek. A vírusfertőzés esetén szedünk antibiotikumot, az nem gyorsítja a gyógyulást, viszont feleslegesen terheli a szervezetet, és hozzájárulhat az egyre nagyobb problémát jelentő antibiotikum rezisztencia kialakulásához. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok idővel ellenállóvá válnak, és a későbbiekben sokkal nehezebb lesz őket hatékonyan kezelni. Előfordul azonban, hogy egy vírusos betegség szövődményeként bakteriális fertőzés alakul ki, és ilyenkor orvosi javaslatra szükség van antibiotikumokra. Ilyenkor érdemes odafigyelni a probiotikumok pótlására. Az antibiotikum ugyanis nem csak a kórokozó baktériumokat pusztítja el, hanem a bélrendszerben élő jótékony baktériumokat is. Ezek a hasznos baktériumok fontos szerepet játszanak az emésztésben, az immunrendszer működésében és a szervezet védekező képességének fenntartásában is. Ha a bélflóra egyensúlya felborul, gyakran jelentkezhet hasmenés, puffadás vagy gyomorpanasz, illetve a szervezet fogékonyabbá válhat más fertőzések. A probiotikumok segítenek pótolni azokat a jó baktériumokat, amelyeket az antibiotikumok elpusztítanak, így támogatják a bélrendszer egészségét és csökkentik a mellékhatások kockázatát. Összességében tehát fontos megjegyezni, vírusfertőzésre az antibiotikum nem megoldás. Ha azonban orvosi okokból mégis szükség van rá, a probiotikumok használata segít megelőzni a bélflóra egyensúlyát és a szervezet védekező képességét. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor. Ért most a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt rádiózhattunk. További szép reggelt kívánok, és kitartást a mai melóhoz.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nyaralás közben is érdemes megőriznünk az éberségünket a külföldi autópályákon, mert az osztrák autóklub figyelmeztetése szerint több kedvelt üdülőhelyen is trükkös csalók fosztják ki az autósokat. Horvátországban és Szerbiában az áll autópályamentők jelentenek veszélyt, akik a lerobbant kocsikat méregdrága illegális műhelyekbe vontatják. Spanyolországban különösen az A7-es autópályán a defektes trükk terjedt el, ahol a kerékhibára figyelmeztető csalók a leállósában lopják el a kocsiban hagyott értéket. Olaszországban pedig a tükörtöréses csapda a leggyakoribb, amely során hangos dudálással állítják meg az utazókat és azonnali készpénzes kártérítést követelnek egy állítólagosan letört visszapillantó miatt. A Tisza párt több politikusát is meghívták a 35. tusványosra, Magyar Péter miniszterelnököt azonban szándékosan kihagyták a szervezők, a felkért tiszás miniszterek pedig egytől egyig lemondták a részvételt. Németh Zsolt, a Bálványosi Szabad Egyetem egyik alapítója a döntést azzal indokolta, hogy a szervezők úri joga eldönteni a meghívottak körét, Magyar Péter pedig folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti a külhoni magyar vezetőket. 17 év után idén először fordul elő, hogy a Fidesz ellenzéki pozícióból szervezi meg a tábort, ahol a szombati főnapon Orbán Viktor miniszterelnök tart majd nagyévű politikai helyzetértékelést a Fidesz megújulásának irányáról. Vizsgálatot kezdeményezett Forsoffer Ágnes az országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi jelenlétével, valamint munkavégzésével összefüggésben több országgyűlési képviselő jelzése nyomán. A házelnöki hivatal tájékoztatása szerint az érintettek nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeiként tartózkodtak az országház épületében. A vonatkozó házelnöki rendelkezés értelmében ugyanakkor sajtótudósítói tevékenységet kizárólag érvényes sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az épületben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. 8 sörfőzde, 80 különleges sör, koncertek, barátok. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Makó főtere a nyár központja lesz. Belépés ingyenes.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.
11: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the-

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Dobozon több helyen aszfaltoznak, ahogy Sarkad és az országhatár között is, itt félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalomsávot ezért lezárnak. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: lennék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Csökken a felhőzet, később gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
6: Let's get drunk. I pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kivédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A világbajnokság eddigi legnagyobb fordítását mutatta be a címvédő argentin válogatott a 8-at döntőben és 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Az afrikaiak már az első negyed órában megszerezték a vezetést Ibrahim fejesével, majd 20 perc elteltével Lionel Messi büntetőt hibázott, így a címvédő nem tudott egyenlíteni. Az argentinok ugyan végig támadtak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de Mostafa Sobeir kapus remek teljesítmény nyújtott, így a ebben is az afrikai csapat vezetett. A második félidő elején Egyiptom ugyan ismét betalált, de a videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Zico gólját. Nem sokkal később azonban egy gyors ellentámadás végén Zico már szabályos gólt szerzett, így a 67. percben 2-0-ra módosította az állást, és egyre közelebb került a hatalmas meglepetéshez Egyiptom. Argentina azonban nem roppant össze, a 79. percben Romero fejesével szépített, 4 perccel később Messi egyenlített, majd a hosszabbítás második percében Martínez beadását Fernández fejelte a kapuba, amivel teljessé vált a fordítás. A háromszoros világbajnok először nyert VB mérkőzést 2 gólos hátrányból. Messi ugyan pályafutása során már negyedszer hibázott 11-est világbajnokságon, de egy góllal és egy gólpasszal így is főszerepet vállalt a sikerből. 11-es párbaj döntött a világbajnokság utolsó 8-at döntőjében, amelynek végén Svájc jutott be a legjobb 8 közé. A svájci válogatott gól nélküli döntetlen után 4-3-ra legyőzte Kolumbiát, és 1954 után először jutott világbajnoki negyeddöntőbe. A rendes játékidőben kevés helyzetet hozott a mérkőzés, az első félidő legnagyobb lehetőségeit Puerta és Rider hagyta ki, mindkét kapus nagyot védett. Fordulás után sem változott a játékképe, a két csapat elsősorban mezőnyben küzdött egymással. A hosszabbításban Kolumbia állt közelebb a gólhoz, de a keresztléc megmentette a svájciakat, míg a túloldalon Vargas mutatott be bravúros védést, a 11-es párbajban végül Svájc bizonyult higgadtnak, a svájciaknál Akanji hibázott, míg a kolumbiaiaknál Sánchez lőtte létszre a labdát, Hernández kísérletét pedig Kobel hárította, ezzel eldöntve a továbbjutást. Érdekesség, hogy a kolumbiai kapus Vargas a rendes játékidőben és a hosszabbításban sorozatban 420 percig nem kapott gólt a tornán, csapata ennek ellenére búcsúzott. Svájc a negyed döntőben vasárnap magyar idő szerint hajnali 3 órától a címvédő Argentinával találkozik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 8 sörfőzde, 80

0: fürdés ingyenes.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Vasovsky Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Reklámot hallottam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Felszakadozik, csökken a felhőzet, aztán gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

what it takes. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 8-a szerda, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Megugrik a vízfogyasztás a Hőségben, Békésvár megyében. Apa és lánya közös tálata nyílt Szarvason. Trükkös módszerrel csaltak ki pénzt egy Békés Csabai benzinkúton. Sikeresen vizsgázott a személy- és vagyonőrképzés valamennyi résztvevője. Az elmúlt 4 évtizedben megduplázódott a forró napok száma Békésvár megyében, ami a vízfogyasztási szokásokra is jelentős hatással van. Az Alföld Víz ZRT kommunikációs főmunkatársa Diós Zsolt elmondta, az 1980-as évek óta tapasztalható felmelegedés miatt egyre nagyobb terhelés éri a vízi közműrendszereket. Hozzátette, hogy a szolgáltató területén a mostani kánikula idején átlagosan 15-20%-kal nőtt a napi vízfogyasztás, ami ugyanakkor a szolgáltatás biztonságát nem veszélyeztette. Az Alföld Víz ZRT 138 településen biztosít ivóvizet, közülük 69-et a Békésvár megyei regionális vízellátó rendszer lát el. Ezen a hálózaton a nyári átlagos víztermelés napi 48-52 000 köbméter. A legmelegebb napokon azonban ennél jóval magasabb fogyasztást mértek. Június 30-án csak nem 62 000, július 1-én pedig közel 59 500 köbméter ivóvíz fogyott. A szakember szerint a hőmérséklet csökkent a vízfelhasználás is gyorsan visszaesett. Július 2-án már 54 300, másnap reggel pedig 49 780 köbméter fogyasztást regisztráltak, vagyis a felhasználás visszatért a nyári átlagos szintre. Diós Zsolt példaként Gyomendrőd adatait emelte ki. A településen június 30-án 2432, július 1-én pedig már csak 1995 köbméter vizet használtak fel a lakosok. Elmondása szerint a keddi esti eső jelentősen mérsékelt az igényeket. A vízfogyasztás egyetlen nap alatt 18%-kal csökkent. Rendhagyó kiállítás nyílt Szarvason a Ruzicskai Alkotóházban. A Lórántok című tálat Lóránt János Demeter Munkácsi díjas festőművész és lánya Lóránt Luisa bábkészítő tervező alkotásait mutatja be közös kiállítótérben. A Tessedik Sámuel Múzeumhoz tartozó Ruzicskai Alkotóházban már hagyománnyá váltak az úgynevezett párbeszéd kiállítások. A sorozat harmadik állomása ezúttal egy apa és lánya művészi kapcsolatát és alkotói párbeszédét állítja a középpontba. Lóránt János Demeter a kortárs magyar képzőművészet meghatározó alakja. Évtizedek óta a fővárostól távol alkot, mégis országos szakmai elismerést vívott ki magának. Munkássága olyan jelentős művészek örökségét viszi tovább, mint Ruzicskai György, Koffán Károly vagy Csernus Tibor. Festményeit a groteszk, látásmód, a történetmesélő szemlélet, valamint a hétköznapi emberi sorsok ábrázolása jellemzi. Alkotásaiban a visszafogott és az élénk színvilág egyaránt megjelenik. Lóránt Luisa rajztanárként és művészet terapeutaként az alkotást elsősorban a kommunikáció és az önkifejezés eszközének tekinti. Munkásságán a középpontjában a báb művészet áll, amelyben a tervezés, a szobrászat és az előadó művészet találkozik. A kiállításon látható bábjai, jelenetfotói és installációi azt mutatják be, hogy a tárgyalkotás és a dizájn is ugyanolyan érvényes művészi kifejezési forma lehet, mint a festészet. A Lórántok cím egyszerre utal a család nevére és a két alkotó közötti művészi kapcsolatra. Bár eltérő technikákkal dolgoznak, a kiállítás mégis egységes összképet alkot. A megnyitón a család harmadik alkotó tagja, Lóránt Demeter is bemutatkozott. Fényfestő előadásában édesapja Strand című festményét vetített fényjátékkal keltette életre.

Vádat emelt a Békés Csabai járásügyészség két budapesti nő ellen, akik a vád szerint üzletszerűen szabásértési értékre követtek el csalásokat. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta 36 és 37 éves vádlottakkal szemben. A vádirat szerint a két nő évek óta vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabásértésekből egészítette ki jövedelmét. Az ország több településén üzletek, benzinkutak, gyógyfürdők és más kereskedelmi egységek pénztárosait tévesztették meg. A vád szerint módszerük az volt, hogy azt a látszatot keltették, mintha egy 20 ezer forintos bankjeggyel fizetnének. A bankjegyet azonban a pénztáros figyelmének elterelése közben nem adták át, hanem visszatették pénztárcájukba vagy táskájukba. A megtévesztett eladó így olyan bankjegyből adott visszajárót, amelyet valójában nem is vett át, miközben az árut is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltőállomás üzletében is ezzel a módszerrel követtek el csalást. Egy 549 forint értékű energiaitalt választottak, majd egyikük elővett egy 20 ezer forintos bankjegyet, de végül helyette egy 50 forintos érmét adott át azzal az indokkal, hogy inkább apróval fizet. Közben folyamatosan sürgette a pénztárost, míg társa kérdésekkel terelt el a figyelmét. A pénztáros abban a hitben, hogy átvette a 20 ezer forintos bankjegyet, 19.500 forint visszajárót adott ki. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal együtt távozott a benzinkútról, míg mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség a két vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását kezdeményezte. A magyar rackajuh a hazai állattenyésztés egyik legismertebb őshonos fajtája, és egyben hungarikum. A Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a fajta génállományának megőrzését, valamint a hagyományos legeltetés fenntartását. A Kardoskúti tájegység a Dél-Tiszántúl egyik legnagyobb összefüggő pusztája, ahol a természetes gyepek megőrzéséhez nélkülözhetetlen a legelő állatok jelenléte. A szikes területeken magyar szürke szarvasmarhák, valamint két őshonos juhfaj. A cigája is a magyar racka legel. A Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője Palcsek István elmondta, hogy még a balkáni eredetű cigája az 1800-as években terjedt el Magyarországon, addig a jellegzetes csavart szarvú magyar racka története egészen a honfoglalás koráig nyúlik vissza. Hozzátette, a szakemberek szerint honfoglaló őseink is ilyen vagy ehhez hasonló juhokat tartottak, amit a magyar pásztor hagyomány is megőrzött. A Nemzeti Parkban mintegy 800 egyedből álló racka állomány él. Az állatok egyszerre szolgálják a természetvédelmi célokat, a hagyományos legelőgazdálkodás fenntartását és a génmegőrzést. Palcsek István hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Park egy jelentős génmegőrzési program részvevője. Ennek célja az ősi fajta jellegek és vérvonalak megőrzése, valamint azok

0: kapcsolatban többen kifogásolták a nem megfelelően karbantartott hirdető felületeket, valamint egyes fényreklámok erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a közterületi plakáthelyek száma az elmúlt években lényegében nem változott, sőt enyhén csökkent. Hozzátette, hogy a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata már megkezdődött, ezért a reklámok elhelyezésének szabályai a jövőben módosulhatnak. A közterületi reklámhelyek értékesítéséből az önkormányzatnak 2023-ban 5,3 millió, 2024-ben 12,8 millió, míg 2025-ben 12,68 millió forint bevétele származott. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Cristiano Ronaldo megszólalt a VB búcsú után, köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Véget ért Cristiano Ronaldo világbajnoki pályafutása, a 41 éves klasszis érzelmesen nyilatkozott, miután a portugál labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolországtól a nyolcaddöntőben. Szomorú vagyok, hogy így ért véget számomra a világbajnokság, ahogy tegnap is mondtam, mindent beleadtam és nyugodt a lelkiismeretem, ez a futballista élete, menni kell tovább, mondta a portugálikon. Ronaldo megerősítette, hogy ez volt pályafutása utolsó világbajnoksága, ugyanakkor egyelőre nem jelentette be a válogatottságtól való visszavonulását. A támadó 27 világbajnoki mérkőzéssel búcsúzik, a portugál válogatott színeiben 233 mérkőzéssel lépett pályára, és 146 gólt szerzett, mindkettő világrekord. Bár Ronaldóval Portugália megnyerte a 2016-os Európa bajnokságot és két UEFA Nemzetek Ligája trófeát is, a világbajnoki cím végig elérhetetlen maradt számára. Legjobb eredménye egy elődöntős szereplése volt 2006-ban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a SEAL belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos SEAL Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
9: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
10: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
11: Akkor nézz körül még egyszer!
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
12: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
13: 8 sörfőzde, 80 különleges sör,
12: street food,
13: koncert,

0: Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Reklámot hallott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában Csaba Rádió. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: közéjé.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 8 sörfőzde, 80 különleges sör, koncertek, barátok. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Makó főtere a nyár központja lesz. Belépés ingyenes.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
6: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.

0: Szem!
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Két új euróban dominált államkötvény kibocsátását készítette elő a kormány, illetve az államadóságkezelő központ. A forrás bevonásra szakértők szerint a magasabb idei költségvetési deficit, valamint a felszabaduló uniós források előfinanszírozása miatti jelentős rövidtávú likviditási igények miatt lehet szükség. A magyar állam idén januárban és márciusban már megjelent a kötvénypiacon, akkor összesen több mint 4 milliárd dollár értékbe vont be forrást. Megnyugtató közleményt adott ki a Matthias Corvinus kollégium vezetősége, hangsúlyozva, hogy semmilyen várat

0: szerint a döntés pontosan illeszkedik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének törvényi menetrendjébe. A folyamat következő lépéseként a kormány hoz határozatot a megszüntetésről, majd felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a tovább működtetésről szóló nyilatkozat megtételére. Ebben az eljárásban nyilatkozhat majd a Tombor család arról, hogy a jövőben is működtetni kívánja ez MCC-t, amelynek tehetséggondozó programjaiban jelenleg 8000 diák vesz részt a Kárpát-medence 30 helyszínén. Unokázós csalások felderítésén dolgozó Békés megyei rendőrök fogtak el egy román állampolgárságú nőt, aki a gyanú szerint szatyorszámra vitte el az aranyat és a pénzt a becsapott emberektől. Az utóbbi időben országszerte és Békésben is több olyan bűncselekmény történt, amikor megtévesztett emberektől azt kérték, házuk kerítésére vagy kapujára akasszanak ki pénzt és értékeket. Békés Csabán egy 78 éves nőtől 7,5 millió forintnyi megtakarítást loptak el azzal a hazugsággal, hogy a fia autó balesetet okozott és óvadékra van szükség. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt és tovább nyomoz a bűntársak azonosítása érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kivédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. A világbajnokság eddigi legnagyobb fordítását mutatta be a címvédő argentin válogatott a 8-at döntőben és 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Az afrikaiak már az első negyed órában megszerezték a vezetést Ibrahim fejesével, majd 20 perc elteltével Lionel Messi büntetőt hibázott, így a címvédő nem tudott egyenlíteni. Az argentinok ugyan végig támadtak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de Mostafa Sobeir kapus remek teljesítményt nyújtott, így a szünet ebben is az afrikai csapat vezetett. A második félidő elején Egyiptom ugyan ismét betalált, de a videóbíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette Zico gólját. Nem sokkal később azonban egy gyors ellentámadás végén Zico már szabályos gólt szerzett, így a 67. percben 2-0-ra módosította az állást, és egyre közelebb került a hatalmas meglepetéshez Egyiptom. Argentina azonban nem roppant össze, a 79. percben Romero fejesével szépített, 4 perccel később Messi egyenlített, majd a hosszabbítás második percében Martínez beadását Fernández fejelte a kapuba, amivel teljessé vált a fordítás. A háromszoros világbajnok először nyert VB mérkőzést 2 gólos hátrányból. Messi ugyan pályafutása során már negyedszer hibázott 11-est világbajnokságon, de egy góllal és egy gólpasszal így is főszerepet vállalt a sikerből. 11-es párbaj döntött a világbajnokság utolsó 8-ad döntőjében, amelynek végén Svájc jutott be a legjobb 8 közé. A svájci válogatott gól nélküli döntetlen után 4-3-ra legyőzte Kolumbiát, és 1954 után először jutott világbajnoki negyed döntőbe. A rendes játékidőben kevés helyzetet hozott a mérkőzés, az első félidő legnagyobb lehetőségeit Puerta és Rider hagyta ki, mindkét kapus nagyot védett, fordulás után sem változott a játékképe, a két csapat elsősorban mezőnyben küzdött egymással, a hosszabbításban Kolumbia állt közelebb a gólhoz, de a keresztléc megmentette a svájciakat, míg a túloldalon Vargas mutatott be bravúros védést, a 11-es párbajban végül Svájc bizonyult higgadtnak, a svájciaknál Akanji hibázott, míg a kolumbiaiaknál Sánchez lőtte létszre a labdát, Hernández kísérletét pedig Cobel hárította, ezzel eldöntve a továbbjutást. Érdekesség, hogy a kolumbiai kapus Vargas a rendes játékidőben és a hosszabbításban sorozatban 420 percig nem kapott gólt a tornán, csapata ennek ellenére búcsúzott. Svájc a negyed döntőben vasárnap magyar idő szerint hajnali 3 órától a címvédő Argentinával találkozik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer.
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
8: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
9: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
10: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
11: Miért nem termel a napelem?

0: napelemem, mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
2: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is. A következő pillanatokban és a következő zenékkel az üzenetekre fókuszálunk, rádiózunk együtt. Itt vagyok önnel délután kettőig.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, boldog születésnapot kívánunk Attilánknak, a családja, illetve Bence és Dániel is nagyon boldog születésnapot kíván, lehet, hogy ők a kollégák lehetnek, bárkikről is legyen szó. Boldog születésnapot kívánnak, ahogy mi is a most érkező dallal a folytatásban.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor szól, és ma sem érhetünk a Kívánság műsor végére anélkül, hogy a névnaposokat ne köszöntenénk. Az Elláknak, illetve a Jenőknek nagyon boldog névnapot kívánunk, ezzel pedig a Kívánság műsoros időnk mára gyorsan ki is futott, de egészen délután kettőig együtt rádiózhatunk. Hozom a jó zenéket, egész végig!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ma egy hidegfront nehezítheti az autózó dolgát, ez a közlekedésben nagy befolyásoló tényező lehet, de egyébként munka közben sem segíti a mai napunkat, ez semmiképpen. 29-30 fokok lesznek a következő napokon, a hétvégén picit kevesebb lehet felettünk a felhő, a hajnal értékek pedig 14-16 fok körül alakulnak, majd erre kell készülni. Én pedig zárom most ezt az órát, de itt vagyok a következőben is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi váratlanul odalépett a riporterhez, akit a szeretőjének tartanak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Lionel Messi az idei világbajnokságnak is az egyik főszereplője, a címvédő argentin válogatott sztárja azonban nem csak a világklasszis teljesítményével kerül a címlapokra. A média rendre próbál magánéleti dolgokat is színesebbé tenni az egykori barcelonai kedvenccel kapcsolatban. Korábban édesapja rejtélyes rosszuléte volt a téma, míg most újra egy korábbi szeretői vád erősödött meg. Messi támasza a szülei mellett a legnehezebb barcelonai időkben is a gyermekkori szerelme Antonella volt, a lányból később a kis Leo felesége, majd gyermekeinek anyja lett. A szemrevaló asszony igencsak kiteljesedett a focista férj mellett, és büszkén éli meg az előkelők világát. Azonban sosem hidegültek el egymástól, pedig sok-sok vád illeti Messit korábbi állítólagos szeretői miatt. Messi és Sophie Martinez, argentin újságírónő találkozása most az új forró téma, az argentin nyertes nyolcaddöntőjét követően a világbajnok támadó odalépett a riporternőhöz, majd tréfásan megjegyezte, hogy bármit is tesz, mindig pletykák övezik a kapcsolatukat, ha ránéz azért, ha nem néz rá, azért beszélnek róluk. Ezzel egyértelműen azokra az évek óta keringő híresztelésekre utalt, amelyek szerint különleges kapcsolat fűzné Sophie Martinezhez.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Folytatjuk ebben az órában is nagy lendülettel, hogy a munkaidőnek és a kajakkómának adjunk egy pofont, tekerjük fel a rádión a hangerőt, és hallgassuk a következő zenét együtt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer.
2: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt. Most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a Number One gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV Toronynál.
8: Reklámot hallottak.

0: Kedvencei, Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, és már is itt van egy érdekesség a nagyvilágból. A tintahalak például képesek álmukban színt váltani, nem tudom, ezt tudta. Kutatók videóra vették, hogy alvó tintahalak testének színe és mintázata változik, mintha álmodnának és közben rejtőzködnének. Ez arra utalhat, hogy az álmaik során ismétlik, hogy feldolgozzák a napi eseményeket hasonlóan az emberhez. A jelenség még nem teljesen bizonyított, de az egyik legizgalmasabb területe a tengeri idegrendszerek kutatásának. Egy álmodó lényről lehet szó, úgy néz ki, lehetséges ez is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Why wait to say, at least I did in my way.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk, így köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. További szép napot kívánok, és minden jót, találkozunk holnap is déltől.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A svájci Muratjakin szerint játékosai fegyelmezetten végrehajtották a taktikát, türelmesek maradtak, ennek köszönhetően győzték le 11-esekkel Kolumbiát, és így bejutottak a legjobb 8 közé. A svájci szövetségi kapitány történelmi eredménynek nevezte a negyednöntőbe bejutást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a torna még nem ért véget számukra. Svájc vasárnap hajnalban Argentinával találkozik. A helvétek legutóbb 1954-ben jutottak be a negyed döntőbe, akkor egyébként hazai pályán bronzéremmel zártak. Az argentinok Egyiptom ellen a 79. percben még 2 gólos hátrányban voltak, végül 3-2-re fordítottak. Az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan a mérkőzés után azt állította, hogy a csapata nem kapott ugyanolyan elbírálást, mint ellenfele, elvettek tőlük egy gólt és egy 11-est nem kaptak meg. Lionel Scaloni ezzel szemben azt emelte ki, hogy együttese az egyenlítés után végig hitt a győzelemben. Julián Ez pedig úgy fogalmazott, az argentin szíve vitte tovább a csapatot. Szokatlan döntést hozott egy boszniai fogadóiroda, nyertesnek nyilvánított minden olyan fogadást, amely Bosznia-Hercegovina világbajnoki címére szólt, noha a válogatott már a 8. döntőbe se jutott be, a cég ezzel a végsőkig kitartó szurkolóknak akart köszönetet mondani. A mai szünnap után holnap a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ennek a programja csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba 88.9, én Debrecen Ilona vagyok. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délután egy részét. Feltöltöttük kedvencekkel az órákat, de a nyárias hangulatról nem csak előadóink gondoskodnak, hanem a programok és érdekességek is. Nyári programok, nyári gyümölcsök terítéken itt a Csabán. Örülök, hogy együtt töltjük a délután egy részét.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer!
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
10: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
11: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
10: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb nyári dalok itt szólnak a Csabán. Július 8-a van. Éri Kamálna. Tudom, már jó ideje. És azt is tudom, hogy egy igazán kemény hőhullámon vagyunk túl, de ezt az egészséges finomságot jégkrém készítésére is használhatjuk. Jól jön majd még az igazán perzselő forró napokon. A málnás házi jégkrém elkészítéséhez rengeteg receptet találunk a neten. Többnyire a gyümölcs mellé krémsajtot és mézet kell még beszereznünk, de joghurttal, tejszínnel is elkészíthető. Egyedi lesz, különleges és finom. És most a konyhából vissza a kedvencek közé.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A svájci Murat Jakin szerint játékosai fegyelmezetten végrehajtották a taktikát, türelmesek maradtak, ennek köszönhetően győzték le 11-esekkel Kolumbiát, és így bejutottak a legjobb 8 közé. A svájci szövetségi kapitány történelmi eredménynek nevezte a negyednöltő bejutást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a torna még nem ért véget számukra. Svájc vasárnap hajnalban Argentinával találkozik. A helvétek legutóbb 1954-ben jutottak be a negyed döntőbe, akkor egyébként hazai pályán bronzéremmel zártak. Az argentinok Egyiptom ellen a 79. percben még 2 gólos hátrányban voltak, végül 3-2-re fordítottak. Az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan a mérkőzés után azt állította, hogy a csapata nem kapott ugyanolyan elbírálást, mint ellenfele, elvettek tőlük egy gólt és egy 11-est nem kaptak meg. Lionel Scaloni ezzel szemben azt emelte ki, hogy együttese az egyenlítés után végig hitt a győzelemben. Julián Álvarez pedig úgy fogalmazott, az argentin szíve vitte tovább a csapatot. Szokatlan döntést hozott egy boszniai fogadóiroda, nyertesnek nyilvánított minden olyan fogadást, amely Bosznia-Hercegovina világbajnoki címére szólt, noha a válogatott már a 8-at döntőbe se jutott be, a cég ezzel a végsőkig kitartó szurkolóknak akart köszönetet mondani. A mai szünnap után holnap a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ennek a programja csütörtökön 22 órától Franciaország Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország Belgium, szombaton 23 órától Norvégia Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Csabán a kedvencekkel folytatjuk, és a kedvenc zenék között a kedvenc gyümölcsökről is szót ejtünk, no meg azok jótékony hatásairól. Bízom benne, a kedvenceink ezúttal nem munka, hanem kikapcsolódás, feltöltődés mellett szólnak.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
1: Levittem.
2: Villany.
1: Befizettem.
2: Klíma.
1: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
1: kaisai.hu.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: holnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Nyári hangulatban szólnak a kedvencek, kellemes kikapcsolódás, szép napot mindenkinek, július 8-a van. Ezen a napon született Jean de La Fontaine, francia író és költő, aki állatmeséket, fabulákat is írt. A mesékbe szőve éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit. Az emberi gyarlóságnak igen sokszor állított emléket, például ahogyan 14. Lajos és a spanyol király vetélkedett egymással. La Fontaine-től származik a következő bölcsesség: hiába futsz, ha nem indulsz el idején. Kívánom, hogy idén nyáron mindenki jusson el oda, ahová szeretne, és lásson sokat, és hallgassuk addig is együtt a kedvenceket. Szép délutánt mindenkinek!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
3: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
2: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en egy kellemes júliusi napon, amikor már élvezhetjük a görögdinnye jótékony hatásait, mert hogy van neki. Túl azon, hogy a görögdinnye elképesztően finom, jót tesz a vesének, van benne rost, magnézium, kálium, C-vitamin, és jót tesz a vérnyomásnak is. Szóval, amikor élvezzük a görögdinnye édes ízét, gondoljunk arra, hogy még az egészségünket is szolgáljuk vele. 24.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossol-e?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: Kaisai.hu.
10: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda. Csütörtök. Péntek. Szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Csaba Rádió.
14: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol zenés programot ajánlok. Július 16-án ugyanis a 15. Cervinus Művészeti Fesztivál keretében egy zenés szórakoztató estel várják az érdeklődőket a Szarvasi Vízi Színházba. Az előadás címe Ahogy csak egy nő szerethet. Ez a zenés szórakoztató est a női lélek sok színűségét és mélységeit mutatja be. Humoros jelenetek, ismert dallamok és megható pillanatok váltják egymást. Szereplők Tatár Bianca, Kis Viktória, Nagy Róbert és Boronyák Gergely. További részletek a víziszínház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nyaralás közben is érdemes megőriznünk az éberségünket a külföldi autópályákon, mert az osztrák autóklub figyelmeztetése szerint több kedvelt üdülőhelyen is trükkös csalók fosztják ki az autósokat. Horvátországban és Szerbiában az áll autópályamentők jelentenek veszélyt, akik a lerobbant kocsikat méregdrága illegális műhelyekbe vontatják. Spanyolországban különösen az A7-es autópályán a defektes trükk terjedt el, ahol a kerékhibára figyelmeztető csalók a leállósában lopják el a kocsiban hagyott értékeket. Olaszországban pedig a tükörtöréses csapda a leggyakoribb, amely során hangos dudálással állítják meg az utazókat és azonnali készpénzes kártérítést követelnek egy állítólagosan letört visszapillantó miatt. Vizsgálatot kezdeményezett Forsa Ferágnes az országgyűlés elnöke Bohár Dániel és stábja országházi jelenlétével, valamint munkavégzésével összefüggésben több országgyűlési képviselő jelzése nyomán. A házelnöki hivatal tájékoztatása szerint az érintettek nem sajtóbelépővel, hanem a Fidesz frakció vendégeiként tartózkodtak az országház épületében. A vonatkozó házelnöki rendelkezés értelmében ugyanakkor sajtótudósítói tevékenységet kizárólag érvényes sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az épületben. Az invazív ázsiai tigriszonyok terjedése miatt a héten Budapest két kerületében és 11 vármegye 151 településen folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a szúnyogok faji összetétele, és a hazai fajok életterét fokozatosan átvették az invazív, nappal is aktív és kifejezetten embert támadó egyedek. A védekezés a héten több mint 31 ezer hektárt érint. A szakemberek platós gépjárművekről az esti órákban juttatják ki a készítményt, amely alacsony dózisa miatt emberekre, házi állatokra és méhekre nem veszélyes.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A svájci Murat Jakin szerint játékosai fegyelmezetten végrehajtották a taktikát, türelmesek maradtak, ennek köszönhetően győzték le 11-esekkel Kolumbiát, és így bejutottak a legjobb 8 közé. A svájci szövetségi kapitány történelmi eredménynek nevezte a negyednöntő bejutást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a torna még nem ért véget számukra. Svájc vasárnap hajnalban Argentinával találkozik. A helvétek legutóbb 1954-ben jutott be a negyed döntőbe, akkor egyébként hazai pályán bronzéremmel zártak. Az argentinok Egyiptom ellen a 79. percben még 2 gólos hátrányban voltak, végül 3-2-re fordítottak. Az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan a mérkőzés után azt állította, hogy a csapata nem kapott ugyanolyan elbírálást, mint ellenfele, elvettek tőlük egy gólt és egy 11-est nem kaptak meg. Lionel Scaloni ezzel szemben azt emelte ki, hogy együttese az egyenlítés után végig hitt a győzelemben. Julian Alvarez pedig úgy fogalmazott, az argentin szíve vitte tovább a csapatot. Szokatlan döntést hozott egy boszniai fogadóiroda, nyertesnek nyilvánított minden olyan fogadást, amely Bosznia-Hercegovina világbajnoki címére szólt, noha a válogatott már a 8. döntőbe se jutott be, a cég ezzel a végsőkig kitartó szurkolóknak akart köszönetet mondani. A mai szünnap után holnap a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ennek a programja csütörtökön 22 órától Franciaország Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes kikapcsolódás, szép délutánt mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Anita már köszöntötte a napünnepeltjeit, most szeretném én is ugyanezt tenni. Remélem velünk vannak a névész szülinaposok, akik július 8-án születtek, azoknak csillagjegyük a rák. Egy-egy szülötteinek pedig most azt üzenik a csillagok, hogy nyugalom, a megoldó kulcs a kezetekben van. A névnaptárban pedig az Ellák nevet találjuk, Attila hunuralkodó fiának a neve ez. Jelentése tölgy. Isten éltesse minden ünnepeltet.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
4: Körös Hírcentrum.
5: Időjárás.
6: Jó napot kívánok, Aracki Zoltán meg a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg, gomoly felhők, néhol futó zápor kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Hajnalban 16, míg holnap délután 29 fok várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Legnagyobb nyárzáró.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szólnak a kedvencek, mi pedig a legjobb válogatásban. Ez a Csaba cukkini érés idején használjuk ki, hogy terem a cukkini. Készítsünk belőle fasírtot. Van, ahol cukkini tócsninak hívják, ami kívül aranybarna, belül puha, és tökéletes módja annak, hogy kihasználjuk a cukkini szezont. Két közepes cukkinihez itt 2 darab tojás kell, és 4-5 evőkanál liszt vagy zsemlemorzsa. És most jön a varázslat. 2 gereszt fokhagymát biztosan elbír ez a recept, ezt majd bele kell préselni, zúzni. Trapistával vagy parmezánnal is bolondíthatjuk, illetve a sóbors mellett vagy kis kaprot, vagy petrezselymet is tehetünk hozzá. És van-e valamilyen buktatója? Ó, igen, a lereszelt cukkiniket, miután besóztuk, 10 percig állni hagyjuk, ekkor kiengedi a levét. Alaposan, kézzel vagy konyharuha segítségével kell kinyomkodni a levet, ez a legfontosabb lépés, különben a fasírtunk elázik. A kinyomkodott cukkinihez adjuk a tojásokat, az úzott fokhagymát, a sajtot, a fűszereket, na meg a lisztet vagy zsemlemorzsát. Addig adagoljuk, amíg jó, sűrű, formázható masszát nem kapunk, 3-4 perc alatt sütjük ki, és fokhagymás vagy kapros tejföllel mártogatósként is isteni. Remek zenék a folytatásban a Csabán.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Július 8-a van a Legyél újra gyerek nap. Ezt a napot a közösségi média hívta életre, válaszul a felnőttkor folyamatos stresszére, a határidők szorítására. A Legyél újra gyerek nap a népszerűségét annak a felismerésnek köszönheti, hogy a gyermeki kíváncsiság és a gondtalan játék felnőttként is csökkenti a szorongást, bizonyítottan jót tesz a mentális egészségnek. És hogyan lehetünk újra gyerekek? Tegyük fel a kérdést. Mi volt a legjobb a gyerekkorban? Ami most először bevillant, azt kell ma tenni. Legyen az hinta, csúszda, buborékfújás vagy éppen párnacsata. A lényeg, hogy ma találjunk egy kis időt arra, hogy gondtalannak érezzük magunkat. Kívánom, hogy sikerüljön, és most térjünk vissza a kedvencek közé.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Prozé Fesztivál villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: A VOSZ Békés megyei szervezete.
0: A helyi vállalkozókért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
3: Legnagyobb nyárzáró.

0: barátok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sync.org.
1: Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos, haver.
1: És kimossa le?
3: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Reklámot hallottak. Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
7: A legjobb válogatásban továbbra is itt a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délután mindenkinek. Július 8-a van, a málnát ünnepeljük ma. Ez az ízletes gyümölcs, frissen fogyasztva, vagy sütinek, jégkrémnek elkészítve is kiváló desszert. Jégkockába fagyasztva pedig feldobja az italokat. Dobjuk fel a délután néhány kedvenccel. Most búcsúzom, és találkozunk holnap július 9-én a Gödröcskék világnapján is. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Társadalmi egyeztetés indult a kormány honlapján a vármegyék megyéki, valamint a főispáni tisztség kormány megbízottá történő visszanevezéséről. A július 11-ig tartó egyeztetés alapja a 17. alaptörvény módosítás, amely szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés és a modern közigazgatás szimbolikus korlátja. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a közigazgatásnak a magas színvonalú szolgáltatás ad tekintélyt, nem pedig a történelmi díszlet. Az elnevezések visszaállítása összesen 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor Palota előtt tüntetésen tiltakozik a Tisza kormány alaptörvény módosítási terve ellen. Gulyás Gergely Fidesz

Viktor a Fidesz elnöke is posztolt közösségi oldalán, ahol úgy fogalmazott, hogy a Tisza párt minden határt átlép, az emberit, az erkölcsit és a jogállamit egyaránt, és a magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Az alaputas biztosítások csak a külföldön szükséges orvosi alapellátást fedezik, a többi költséget a betegnek kell állnia, így egy külföldi kórházi tartózkodás

0: kiállítás egy külföldi egészségügyi intézményben. A szakember kiemelte, hogy az európai egészségbiztosítási kártya vagy a bankkártyákhoz járó alapcsomagok gyakran nem elegendőek, mert az akut ellátáson túli költségeket nem térítik. Baj esetén a megfelelő kötvény felmutatása mellett a saját biztosító azonnali értesítése is elengedhetetlen az ökkenőmentes ügyintézéshez.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság 8-ad döntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyed döntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
4: A VB összességében szerintem elég élvezhető, amikor elég az elején volt egy két gyengébb meccs, de ott a kis csapatoknak, a szimpátiája az elvitte a show részét. Most már ugye kezd élesedni, aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egyik meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek, és annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés nagyobb neveknek egy ilyen világeseményem. De most azért látható, hogy csak a gólogistára nézünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolog szerintem most jönnek.
3: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltétlenül vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
4: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Én a Belgiumnak, ugye az arany generáció most kezd lecserélődni, ők nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsésebb, egy kis csapatok szerencsésebb ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogyha a harmadiként megy tovább, vagy 80 metrek tovább, akkor sincs nagy baj, nyilván az ellenfelek kapcsán esetleg nehezebben ellenfelel játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset. Szóval én azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésként inkább Kolumbiára szavaztam volna, de hát alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a 8-ost, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
3: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
6: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Dobozon több helyen aszfaltoznak, a Sarkad és az országhatár között is. Itt félpályás az útlezárás. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalomsávot ezért lezárnak. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, önök Nédó Gézát hallják. Július 8-a szerda van, az Ellákok ünneplik névnapjukat. Az Ellák férfi név Attila hun uralkodó fiának, Illeknek a nevéből származik, helytelen olvasatban. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike névből származik, ebben az esetben a jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű név és azonos tőről fakad a jelek és üllő nevekkel. Jelentése ez esetben uralkodó, kormányzó, király. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes szerdát kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, önök Nédo Gézát hallják. Július 8-a szerda van, 230 évvel ezelőtt állították ki az első amerikai útlevelet. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 1796. július 8-án állította ki az első hivatalos amerikai útlevelet, a történelmi jelentőségű okmányt egy Francis Maria Barreiri nevű állampolgár kapta meg. Bár a függetlenségi háború idején már 1775-ben is léteztek korai minták, a külügyminisztérium által nyilvántartott hivatalos állami útlevél kiadás ettől a naptól datálódik. Az első világháborúig az amerikai állampolgároknak nem volt kötelező útlevéllel utazniuk, az okmány csupán egyfajta ajánlólevélként és kiváltságként szolgált külföldön. 1856-ig nem kizárólag a külügyminisztérium, hanem kormányzók, polgármesterek, sőt közjegyzők is jogosultak voltak útlevelet kiállítani. Az első útlevelek csupán egyetlen nagy papírlapból álltak, amelyen a tulajdonos személyleírása szerepelt, a ma ismert füzetformátumot csak 1926-ban vezették be.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, július 8-a szerda van, 68. születésnapját ünnepli a mai napon Kevin Bacon, Golden Globe díjas amerikai színész, rendező és zenész. Hollywood egyik legsokoldalúbb művészeként tartják számon, pályafutása során a drámáktól kezdve a horrorfilmeken át a zenés vígjátékokig szinte minden műfajban bizonyított. Testvérével Michael Bacon-nel közösen alapították a The Bacon Brothers nevű folk rock formációt, róla nevezték el a híres Six Degrees of Kevin Bacon játékot, ez azon az elméleten alapul, hogy a filmvilágban bárki összeköthető vele maximum 6 lépésben. 1988 óta él boldog házasságban Kira Sedgwick színésznővel, két közös gyermekük van, köztük Sossie Bacon színésznő. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Cristiano Ronaldo megszólalt a VB búcsú után, köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Véget ért Cristiano Ronaldo világbajnoki pályafutása, a 41 éves klasszis érzelmesen nyilatkozott, miután a portugál labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolországtól a nyolcaddöntőben. Szomorú vagyok, hogy így ért véget számomra a világbajnokság, ahogy tegnap is mondtam, mindent beleadtam és nyugodt a lelkiismeretem, ez a futballista élete, menni kell tovább, mondta a portugálikon. Ronaldo megerősítette, hogy ez volt pályafutása utolsó világbajnoksága, ugyanakkor egyelőre nem jelentette be a válogatottságtól való visszavonulását. A támadó 27 világbajnoki mérkőzéssel búcsúzik, a portugál válogatott színeiben 233 mérkőzéssel lépett pályára, és 146 gólt szerzett, mindkettő világrekord. Bár Ronaldóval Portugália megnyerte a 2016-os Európa bajnokságot és két UEFA Nemzetek Ligája trófeát is, a világbajnoki cím végig elérhetetlen maradt számára. Legjobb eredménye egy elődöntős szereplése volt 2006-ban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
3: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 6

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Július 8-a szerda van, 65. születésnapját ünnepelni a mai napon Andy Fletcher, brit zenész, billentyűs, valamint a világhírű Depeche Mode elektronikus zenei együttes alapító tagja, aki életének 60. évében 2022. május 26-án hunyt el váratlanul. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatás és kellemes szerdát kívánok.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 8-a szerda, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Megugrik a vízfogyasztás a Hőségben, Békésvár megyében. Apa és lánya közös tálata nyílt Szarvason. Trükkös módszerrel csaltak ki pénzt egy Békés Csabai benzinkúton. Sikeresen vizsgázott a személy- és vagyonőrképzés valamennyi résztvevője. Az elmúlt 4 évtizedben megduplázódott a forró napok száma Békésvár megyében, ami a vízfogyasztási szokásokra is jelentős hatással van. Az Alföld Víz ZRT kommunikációs főmunkatársa Diós Zsolt elmondta, az 1980-as évek óta tapasztalható felmelegedés miatt egyre nagyobb terhelés éri a vízi közműrendszereket. Hozzátette, hogy a szolgáltató területén a mostani kánikula idején átlagosan 15-20%-kal nőtt a napi vízfogyasztás, ami ugyanakkor a szolgáltatás biztonságát nem veszélyeztette. Az Alföld Víz ZRT 138 településen biztosít ivóvizet, közülük 69-et a Békésvár megyei regionális vízellátó rendszer lát el. Ezen a hálózaton a nyári átlagos víztermelés napi 48-52 000 köbméter. A legmelegebb napokon azonban ennél jóval magasabb fogyasztást mértek. Június 30-án csak nem 62 000, július 1-én pedig közel 59 500 köbméter ivóvíz fogyott. A szakember szerint a hőmérséklet csökkent a vízfelhasználás is gyorsan visszaesett. Július 2-án már 54 300, másnap reggel pedig 49 780 köbméter fogyasztást regisztráltak, vagyis a felhasználás visszatért a nyári átlagos szintre. Diós Zsolt példaként Gyomendrőd adatait emelte ki. A településen június 30-án 2432, július 1-én pedig már csak 1995 köbméter vizet használtak fel a lakosok. Elmondása szerint a keddi esti eső jelentősen mérsékelt az igényeket. A vízfogyasztás egyetlen nap alatt 18%-kal csökkent. Rendhagyó kiállítás nyílt Szarvason a Ruzicskai Alkotóházban. A Lórántok című tálat Lóránt János Demeter Munkácsi díjas festőművész és lánya Lóránt Luisa bábkészítő tervező alkotásait mutatja be közös kiállítótérben. A Tessedik Sámuel Múzeumhoz tartozó Ruzicskai Alkotóházban már hagyománnyá váltak az úgynevezett párbeszéd kiállítások. A sorozat harmadik állomása ezúttal egy apa és lánya művészi kapcsolatát és alkotói párbeszédét állítja a középpontba. Lóránt János Demeter a kortárs magyar képzőművészet meghatározó alakja. Évtizedek óta a fővárostól távol alkot, mégis országos szakmai elismerést vívott ki magának. Munkássága olyan jelentős művészek örökségét viszi tovább, mint Ruzicskai György, Koffán Károly vagy Csernus Tibor. Festményeit a groteszk látásmód, a történetmesélő szemlélet, valamint a hétköznapi emberi sorsok ábrázolása jellemzi. Alkotásaiban a visszafogott és az élénk színvilág egyaránt megjelenik. Lóránt Luisa rajztanárként és művészet terapeutaként az alkotást elsősorban a kommunikáció és az önkifejezés eszközének tekinti. Munkásságán a középpontjában a báb művészet áll, amelyben a tervezés, a szobrászat és az előadó művészet találkozik. A kiállításon látható bábjai, jelenetfotói és installációi azt mutatják be, hogy a tárgyalkotás és a dizájn is ugyanolyan érvényes művészi kifejezési forma lehet, mint a festészet. A Lórántok cím egyszerre utal a család nevére és a két alkotó közötti művészi kapcsolatra. Bár eltérő technikákkal dolgoznak, a kiállítás mégis egységes összképet alkot. A megnyitón a család harmadik alkotó tagja, Lóránt Demeter is bemutatkozott. Fényfestő előadásában édesapja Strand című festményét vetített fényjátékkal keltette életre.

0: Vádat emelt a Békés Csabai járásügyészség két budapesti nő ellen, akik a vád szerint üzletszerűen szabásértési értékre követtek el csalásokat. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta 36 és 37 éves vádlottakkal szemben. A vádirat szerint a két nő évek óta vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabásértésekből egészítette ki jövedelmét. Az ország több településén üzletek, benzinkutak, gyógyfürdők és más kereskedelmi egységek pénztárosait tévesztették meg. A vád szerint módszerük az volt, hogy azt a látszatot keltették, mintha egy 20 ezer forintos bankjeggyel fizetnének. A bankjegyet azonban a pénztáros figyelmének elterelése közben nem adták át, hanem visszatették pénztárcájukba vagy táskájukba. A megtévesztett eladó így olyan bankjegyből adott visszajárót, amelyet valójában nem is vett át, miközben az árut is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltőállomás üzletében is ezzel a módszerrel követtek el csalást. Egy 549 forint értékű energiaitalt választottak, majd egyikük elővett egy 20 ezer forintos bankjegyet, de végül helyette egy 50 forintos érmét adott át azzal az indokkal, hogy inkább apróval fizet. Közben folyamatosan sürgette a pénztárost, míg társa kérdésekkel terelt el a figyelmét. A pénztáros abban a hitben, hogy átvette a 20 ezer forintos bankjegyet, 19.500 forint visszajárót adott ki. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal együtt távozott a benzinkútról, míg mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség a két vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását kezdeményezte. A magyar rackajuh a hazai állattenyésztés egyik legismertebb őshonos fajtája, és egyben hungarikum. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt feladatának tekinti a fajta génállományának megőrzését, valamint a hagyományos legeltetés fenntartását. A Kardoskúti tájegység a Dél-Tiszántúl egyik legnagyobb összefüggő pusztája, ahol a természetes gyepek megőrzéséhez nélkülözhetetlen a legelő állatok jelenléte. A szikes területeken magyar szürke szarvasmarhák, valamint két őshonos juh fajta. A cigája is a magyar racka legel. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság őrkerület vezetője Pajcsek István elmondta, hogy még a balkáni eredetű cigája az 1800-as években terjedt el Magyarországon, addig a jellegzetes csavart szarvú magyar racka története egészen a honfoglalás koráig nyúlik vissza. Hozzátette, a szakemberek szerint honfoglaló őseink is ilyen vagy ehhez hasonló juhokat tartottak, amit a magyar pásztor hagyomány is megőrzött. A Nemzeti Parkban mintegy 800 egyedből racka állomány él. Az állatok egyszerre szolgálják a természetvédelmi célokat, a hagyományos legelőgazdálkodás fenntartását és a génmegőrzést. Pajcsek István hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Park egy jelentős génmegőrzési program résztvevője. Ennek célja az ősi fajta jellegek és vérvonalak megőrzése, valamint azok továbbadása a következő generációk számára. Aki szeretné megfigyelni a magyar rackákat természetes környezetükben, a nyári időszakban akkor a reggeli vagy az esti órákban találkozhat a legelésző állatokkal a Kardoskúti pusztán. Megkezdődött Békés Csabán a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Az egyeztetés a közterületi reklámok és plakáthelyek elhelyezésének szabályait is érinti, így a jövőben változhatnak az erre vonatkozó előírások. A városban az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. Az elmúlt években több lakosság észrevétel is érkezett a kihelyezett reklámok állapotával, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Többen kifogásolták a nem megfelelően karbantartott hirdető felületeket, valamint egyes fényreklámok erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a közterületi plakáthelyek száma az elmúlt években lényegében nem változott, sőt enyhén csökkent. Hozzátette, hogy a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata már megkezdődött, ezért a reklámok elhelyezésének szabályai a jövőben módosulhatnak. A közterületi reklámhelyek értékesítéséből az önkormányzatnak 2023-ban 5,3 millió, 2024-ben 12,8 millió, míg 2025-ben 12,68 millió forint bevétele származott. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba! Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 8-a szerda van. A mai napon ünnepelni 98. születésnapját a tavalyi évben elhunyt Kassai Ilona, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, a magyar szinkronizálás egyik legmeghatározóbb és legjellegzetesebb hangú alakja. Hosszú ideig az Állami Dériné Színház, majd az Arany János Színház tagjaként nyújtott kiemelkedő alakításokat. Férje Zana József színművész volt, közös gyermekük Zana Zoltán, vagyis Gangsta Zoli. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság 8-ad döntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyed döntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
4: A VB összességében szerintem elég érezhető, amit elég az elején volt egy-két gyengébb meccs, de ott a kis csapatoknak a szimpátiája az elvitte a show részét. Most már ugye kezd élesedni, aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egyik meglepetés csapatnak váltam, hogy ők ilyen jól szerepelnek, és annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés nagyobb neveknek egy ilyen világeseményen. De most azért látható, hogy csak a gólogistára nézünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolog szerintem most jönnek.
3: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltétlen vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
4: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Ilyen a Belgiumnak, az arany generáció most kezd lecserélődni, nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsés, sőt, egy csapatok szerencsésebb ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogy a harmadikén megy tovább, 80 metrek tovább, akkor sincs nagy baj, nyilván az ellenfelek kapcsán esetleg nehezebben ellenfele játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset, szóval azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésünk, inkább Kolumbiára szavaztam volna, de hát alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a 8-os, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
3: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok, mint mindig. A következő órákban ezeket fogom nyújtani, és persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó rádiózást!

0: Saba.
1: Negyedszázados jubileumát ünnepli Tori Amos egyik legkülönlegesebb lemeze. A Strange Little Girls most bővített változatban jött. Az album nem hagyományos kiadvány, az énekesnő férfi előadók dalait értelmezte újra.

női nézőpontból, gyakran egészen új érzelmi tartalommal. A lemezen a Beatles, a Depeche Mode vagy éppen a Velvet Underground dalai szerepelnek, de hallható egy különleges Eminem, illetve egy Slayer feldolgozás is. Az új kiadás további meglepetéseket tartogat, bónusz felvételek kerültek rá, többek között Bruce Springsteen,

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
2: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Jön most egy minimális visszaesés megint a hőmérsékleti csúcsokban, de a nagyobb csapadék el fog kerülni most minket. Kiterjedt kiadós esős időszak kialakulására nagyon pici esély van, sőt, hát nem nagyon fog kedvezni az időjárási helyzet. Emlegettük már, azt hiszem, hogy forrósodik a helyzet, már megint élünk a Európában, és bizony ez a ciklon áttevődik majd ide hozzánk, a hétvégétől egyre melegebb lesz nálunk is. Úgyhogy akik a jövő hétre vették ki a szabit, vagy indulnak itt a Kárpát-medencében, vagy a környéken valóban nyaralni, nagyon-nagyon el lesznek kényeztetve a strandidővel, az biztos, hiszen egy hűhullám is jöhet majd a jövő hét elejére. A következő egy-két napon megyünk csak 30 Celsius fok alá, sajnos minimális csapadék eséllyel, szombattól pedig, ahogy mondottam, ismét felmelegedés és igazi kánikula a hétvégétől.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi váratlanul odalépett a riporterhez, akit a szeretőjének tartanak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Lionel Messi az idei világbajnokságnak is az egyik főszereplője, a címvédő argentin válogatott sztárja azonban nem csak a világklasszis teljesítményével kerül a címlapokra. A média rendre próbál magánéleti dolgokat is színesebbé tenni az egykori barcelonai kedvenccel kapcsolatban. Korábban édesapja rejtélyes rosszuléte volt a téma, míg most újra egy korábbi szeretői vád erősödött meg. Messi támasza a szülei mellett a legnehezebb barcelonai időkben is a gyermekkori szerelme Antonella volt, a lányból később a kis Leo felesége, majd gyermekeinek anyja lett. A szemrevaló asszony igencsak kiteljesedett a focista férj mellett, és büszkén éli meg az előkelők világát. Azonban sosem hidegültek el egymástól, pedig sok-sok vád illeti Messit korábbi állítólagos szeretői miatt. Messi és Sophie Martinez, argentin újságírónő találkozása most az új forró téma, az argentin nyertes nyolcad döntőjét követően a világbajnok támadó odalépett a riporternőhöz, majd tréfásan megjegyezte, hogy bármit is tesz, mindig pletykák övezik a kapcsolatukat, ha ránéz azért, ha nem néz rá, azért beszélnek róluk. Ezzel egyértelműen azokra az évek óta keringő híresztelésekre utalt, amelyek szerint különleges kapcsolat fűzné Sophie Martinezhez.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Folytatjuk itt a Csaba Rádión szerda este, hogy a kedvenceitekkel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, játszom a folytatásban is a legjobb dalokat. Ugye velem tartatok

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Egyszerre hordozza magában a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással próbál új irányokat is mutatni a Magna Cum Laude vadonatúj megjelenése. Ez a Mindig Lesz című dal, amelynek megszületésénél ezúttal is a jól ismert alkotópáros működött közre, azaz a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszövegeket pedig ismét Kara Misa jegyzi. Íme a 99-ben alakult Magna Cum Laude legfrissebb kiadványa.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
5: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
6: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Készül már Balatonfüred az Anna bárra. A hónap végén rendezik meg a 201. neves eseményt a városban. A hozzá kapcsolódó fesztivál szervezőinek most jött ki egy közleménye. Ez szerint a báli estén felép majd például a 100 tagú cigányzenekar és a Magna Cum Laude. A programot pedig egy lovas hintózás is színesíteni fogja ezúttal. A bárra mintegy 550 illusztris vendéget várnak. A fesztivál maga pedig már július 21-én megkezdődik koncertekkel és különböző hagyományőrző programokkal Balatonfüreden.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság 8-a döntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
4: A VB összességében szerintem elég érezhető, hogy elég az elején volt egy két gyengébb meccs, de ott a kis csapatoknak a szimpátiája az elvitte a só részét. Most már ugye kezd élesedni, aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egyik meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek, és annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés nagyobb neveknek egy ilyen világeseményen, de most azért látható, hogy csak a gólövistára nézünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolog szerintem most jönnek.
3: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltét nem vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
4: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Ilyen a Belgiumnak az arany generáció most kezd lecserélődni, nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsés, sőt, egy csapatok szerencsésebb ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogyha harmadikén megy tovább, 80 metrek tovább, akkor sincs nagy baj, nyilván az ellenfelek kapcsán esetleg nehezebb ellenfele játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset. Szóval azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésünk, inkább Kolumbiára szavaztam volna, de hát alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a 8-os, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
3: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt. A folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem! Bulizunk.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerre modern és olyan klasszikus, mint amit a Stone-tól megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentett be új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e még Jaggerék élőben is az új dalokat, amelyek közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

akar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ikonikus női szupersztárok indulnak közös turnéra az Egyesült Államokban. A 90-es évek három meghatározó női formációja, a TLC és a Salt and Pepper, az En Vogue társaságában hirdette meg koncert körútját. 32 állomásos turné augusztus közepén indul, és olyan nagyvárosokat éri, mint például Chicago, Las Vegas vagy Los Angeles. A közös produkcióból hamarosan egy ízelítőt is kap a közönség, a három formáció ugyanis először lép együtt színpadra, majd egy nagyszabású amerikai díját adott.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: A mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat, érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt, kívánok nektek jó éjszakát, Hászalai Balázst hallottátok.

0: akkor ki mit érte, csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

0: önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Trükkös módszerrel csaltak vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 széchenyis diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cervinus Művészeti Fesztivál Szarvason. Már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat a Békés Csabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádlottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta a vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységek dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20.000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20.000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20.000-est átvette volna, 19.500 forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzerek Vivien, Fürgy Nóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakör fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a Békéscsabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett. A tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéül a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozó hely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukács László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat ősz művészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csaba napi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészsó is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiél Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a penzalakó telepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván. A cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani, és esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy
2: nyugodt. Értem, tehát teljesen barátságosan fogadják a kényet, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor meg volt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Eric Store, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pályaérettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.